magyar slágerek. Gyere,

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantom szavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőriztek a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 maroklőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjai a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Bukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Hitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni! Akarok.

0: pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőrizték a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 marok lőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Sassy Tegis Hit, Adai Rádió. Idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Magokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

107,7 GHz. For a better day.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. Adai Rádió. Hírek minden órában.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantom szavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőrizték a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 maroklőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosított a klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Just remember, you don't have to forget. Just remember the Sunday, all right?

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends in the stuff will do.
2: Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantom szavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőriztek a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 marok lőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszermegoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozást tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjai a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantom szavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőriztek a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 maroklőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjai a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!
2: Lehullik a fa levél a háztetőre, elfelednek mindörökre, jaj!

Vision. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024-852-350. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adalék kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: lennék.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

0: a pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőrizték a röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 marok lőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Wow!

Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

0: nemzettel.
1: Paradicsomlé eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra gratis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinárt tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőriztek a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 maroklőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszermegoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozást tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Az Észak-Bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinár tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőrizték a röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 marok lőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozást tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

kitelt termelők. A kitelt DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. KiteDOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8:30-tól 12 óráig, vagy ami

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímükön, a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Több mint 26 millió jármű haladt át a szerbiai autópályákon idén nyáron. Ez 3,95%-kal több, mint 2025 azonos időszakában, közölte a Szerbia útjai közvállalat. Az autópálya díjakból származó bevétel 17,9 milliárd dinárt tett ki, ami 11,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, áll a közleményben. Hamarosan megváltozhat az, ahogyan a szerbiai polgárok taxit rendelnek és fizetnek. A közúti személyszállításról szóló új törvény tervezete számos újdonságot tartalmaz, amelyek közül több kifejezetten a taxiszolgáltatást érinti. Az egyik legfontosabb változás szerint az elektronikus platformon, illetve alkalmazáson keresztül megrendelt fuvar ára eltérhetne a helyi önkormányzat által meghatározott taxitarifától. A magyar rendőrök hétfőn ellenőrizték a Röszkei autópálya határátkelőnél egy szerb gépkocsit, amellyel egy szerb férfi akart belépni az országba, mert felmerült, hogy a Hyundai-ban illegális árut akar Magyarországra csempészni. A bűnügyi technikusok szétvágták az abroncsot, és ruhákba tekerve 5 maroklőfegyvert találtak. A rendőrök kezdeményezték a férfi letartóztatását. A tanévnyitás halasztását szorgalmazta Olaszországnak az újabb hőhullámtól érintett térségeiben az olasz pedagógus szakszervezet hangoztatva, hogy az ország oktatási intézményeinek csak 11%-ában biztosította klímaberendezések. Egybehangzó sajtóértesülések szerint a Forma 1-es mezőny összes csapata rábólintott arra, hogy egy közel 4 évtizede meglévő hagyománnyal szakítva a 2027-es szezonban egységesen lecsökkentsék a futamok távját. Kényszer megoldásról van szó, amit egy későn eldöntött technikai szabályváltozás tesz szükségessé. Szeptember 8-ától újra Európa legnagyobb klubjaié a főszerep. Indul az UEFA Bajnokok Ligája 2026-27-es szezonja. Az elit futballisták és a kontinens top klubcsapatai mellett magyar szempontból még különlegesebb idény elé nézünk. Ma időszakosan felhős lesz az ég, a hőmérséklet nappal 31, este 22 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

eladó gyümölcsös Adán az Univer Export üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

sebek tudom rendbe raknál. Fekete rúzsnyomok az ajkamon, te itt maradtál, dob hátra. Nem fértünk egy imába, nem féltünk mi már semmitől, csak a lelkem, ami

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Tisztelt termelő! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Paradicsomlé eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604. Hey, oh, let's go! Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs. 107,7 Adai Rádió.